0: 103.9 Rock FM. Rock FM.
1: Megint elment a nap, ahogy mindig szokott. Nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

0: változott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Fokozott ellenőrzés kezdődik az utakon, még tart a légimentők véradó akciója, továbbra sem enyhül az asszály. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Újabb razzia indul az utakon. A rendőrség jövő héten a vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi egy európai akció keretében. Emellett minden olyan tevékenységet is figyelnek majd, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. A fokozott ellenőrzés célja a balesetek számának csökkentése. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert hazai és uniós forrásból. Mások mellett korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése zajlik, csaknem 5,4 milliárd forintból. A fejlesztések a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelőhelyeit, valamint a ferihegyi, a debreceni és a sármelléki repülőteret érintik. A megvalósításra 2 év áll rendelkezésre. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot most sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk, 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
1: Továbbra sem enyhül az asszály, közölte a Hungaromet. A száraz idő nehezíti az őszi mezőgazdasági munkákat. A kukorica és a napraforgó döntő része már a magtárakban van. A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talaj előkészítéséhez viszont csak néhol a Dunántúlon és északkeleten elég nedves a talaj felső rétege. A száraz idő egyelőre kitart, a hűvös éjszakákat enyhe nappalok követik. Változásra a jövő hét második felében van esély. Folytatódik a kellemes őszi idő, szintén zavartalan napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet kevés fátyol felhő az égen, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, 22-27 fok közé melegszik a levegő. Holnap is derült, napos, száraz idő várható, mérsékelt szélben 23-26 fok körüli csúcsokkal, a reggel azonban friss lesz, -1 és +10 fok között alakulnak a minimumok. Hétfőn a napsütést már többször zavarják megnövekvő felhők, és a szél is több helyen lesz élénk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Javultak a mentők kiérkezési adatai, zajlik az országos tájház találkozó. Napos, derült idő várható a hétvégén. Demeter Dia vagyok. Javult a mentők kiérkezési ideje szeptemberben az előző hónaphoz képest. A legsúlyosabb esetek 90%-ához csak nem 26 perc alatt megérkezett a mentőegység. A legjobb eredmény a Nyugat-Dunántúli régióban született. Alig több mint 23 perc alatt kiértek a mentők. A legtöbb időre, átlagosan 28 percre Közép-Magyarországon volt szükségük. Az országos mentőszolgálat közölte, az adatokon még van mit javítani. A cél az, hogy a legsúlyosabb esetek döntő részéhez 15 percen belül odaérjenek a mentők. A jótállási szabályok betartását ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy a vállalkozások megfelelően tájékoztatják-e a fogyasztókat jótállási jogaikról, szabályszerűek-e a jótállási jegyek, és a fogyasztók a gyakorlatban is érvényesíteni tudják-e a jogaikat. Tavaly a fogyasztói beadványok alapján több mint 400 eljárás indult, a bírságok összege 94 millió forint volt. A leggyakrabban feltárt hiányosság a jegyzőkönyv felvételének elmulasztása, illetve a felvett jegyzőkönyvek hiányos tartalma volt. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának. Az esemény pénteken kezdődött Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értékeket átadó közösségi terek, mondta rádióknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik. Az is célunk, hogy kik még csak most indulnak el, akár éppen egy tájház létrehozásával, vonzó irányokat is adjunk.
1: Ebb összeírás kezdődött több fővárosi kerületben. Az EBEK tulajdonosainak ki kell tölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd az önkormányzat részére kell eljuttatni a megadott határidőkig. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy állatvédelmi bírságra számíthatnak. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés helyen lehet némi fátyol felhő az égen, a legtöbb helyen a légmozgás sem lesz jelentős, legfeljebb az északnyugati határ szélen fordulhatnak elő élénk széllökések. A legmelegebb órákban 22-27 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is folytatódik a vénasszonyok nyara szinte zavartalan napsütés mellett 23-27 fok valószínű. A reggelek azonban frissek lesznek, mínusz 1 fok és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Indul a hónap első hétvégi rock reggele, a mikrofon mögött pedig Dandó Ádit halljátok. Október 3-a szombat van, 6 perc elmúlt 6 óra, és ma a Helgáknak kívánok nagyon boldog névnapot. Már az első órában jönnek a legnagyobb nevek, nem sokára érkezik a Rainbow, szólóban énekel nekünk Jon Bon Jovi, és zenél majd a The Cult is. Ez pedig az Extreme és a Get the Funk Out.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Fokozott ellenőrzés kezdődik az utakon, még tart a légimentők véradó akciója, továbbra sem enyhül az asszály. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Újabb razzia indul az utakon. A rendőrség jövő héten a vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi egy európai akció keretében. Emellett minden olyan tevékenységet is figyelnek majd, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. A fokozott ellenőrzés célja a balesetek számának csökkentése. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert hazai és uniós forrásból. Mások mellett korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése zajlik, csak nem 5,4 milliárd forintból. A fejlesztések a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelő helyeit, valamint a Ferihegyi, a Debreceni és a Sármelléki repülőteret érintik. A megvalósításra 2 év áll rendelkezésre. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vér áll rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy újabb véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot most sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk, 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a félt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
1: Továbbra sem enyhül az asszály, közölte a Hungaromet. A száraz idő nehezíti az őszi mezőgazdasági munkákat. A kukorica és a napraforgó döntő része már a magtárakban van. A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talaj előkészítéséhez viszont csak néhol a Dunántúlon és északkeleten elég nedves a talaj felső rétege. A száraz idő egyelőre kitart, a hűvös éjszakákat enyhe nappalok követik. Változásra a jövő hét második felében van esély. Folytatódik a kellemes őszi idő, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet kevés fátyol felhő az égen, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, 22-27 fok közé melegszik a levegő. Holnap is derült, napos, száraz idő várható, mérsékelt szélben 23-26 fok körüli csúcsokkal, a reggel azonban friss lesz, mínusz 1 és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok. Hétfőn a napsütést már többször zavarják megnövekvő felhők, és a szél is több helyen lesz élénk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM. 9 perccel járunk 7 óra előtt, és már csak 2 hét, és a bikini megnyitja az őszi klubszezont. A koncertre Budapesten kerül sor október 17-én, a helyszín pedig a Barbanegra lesz. Előzenekarként a Zorall, illetve az Ezüst Sólyom melegíti majd be a közönséget. Nálunk viszont most Loizék zenélnek. Ez a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Javultak a mentők kiérkezési adatai, zajlik az országos tájház találkozó. Napos, derült idő várható a hétvégén. Demeter Dia vagyok. Javult a mentők kiérkezési ideje szeptemberben az előző hónaphoz képest. A legsúlyosabb esetek 90%-ához csaknem 26 perc alatt megérkezett a mentőegység. A legjobb eredmény a Nyugat-Dunántúli régióban született. Alig több mint 23 perc alatt kiértek a mentők. A legtöbb időre, átlagosan 28 percre Közép-Magyarországon volt szükségük. Az országos mentőszolgálat közölte, az adatokon még van mit javítani. A cél az, hogy a legsúlyosabb esetek döntő részéhez 15 percen belül odaérjenek a mentők. A jótállási szabályok betartását ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy a vállalkozások megfelelően tájékoztatják-e a fogyasztókat jótállási jogaikról, szabályszerűek-e a jótállási jegyek, és a fogyasztók a gyakorlatban is érvényesíteni tudják-e a jogaikat. Tavaly a fogyasztói beadványok alapján több mint 400 eljárás indult, a bírságok összege 94 millió forint volt. A leggyakrabban feltárt hiányosság a jegyzőkönyv felvételének elmulasztása, illetve a felvett jegyzőkönyvek hiányos tartalma volt. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának. Az esemény pénteken kezdődött Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értékeket átadó közösségi terek, mondta rádióknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
3: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik. Az is célunk, hogy kik még csak most indulnak el, akár éppen egy tájház létrehozásával, vonzó irányokat is adjunk.
2: Ebb összeírás kezdődött több fővárosi kerületben. Az EBEK tulajdonosainak ki kell tölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd az önkormányzat részére kell eljuttatni a megadott határidőkig. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy állatvédelmi bírságra számíthatnak. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés helyen lehet némi fátyol felhő az égen. A legtöbb helyen a légmozgás sem lesz jelentős. Legfeljebb az északnyugati határ szélen fordulhatnak elő élénk széllökések. A legmelegebb órákban 22-27 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is folytatódik a vénasszonyok nyara szinte zavartalan napsütés mellett 23-27 fok valószínű. A reggelek azonban frissek lesznek, mínusz 1 fok és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt október első hétvég rock reggele, én pedig Dandó Ádi vagyok. 7 óra múlt 7 perccel, és robogunk is tovább a legjobb rock zenékkel. Hamarosan érkezik a Van Halen, itt lesz a tankcsapda, és énekel majd Eddie Money is. De előttük még a Metallica következik. Ez a Sad But True.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. 4 perc múlva lesz 7:30, és október 6-án már 6 éve lesz annak, hogy nincs velünk Eddie Van Halen, minden idők egyik leginnovatívabb és legnagyobb hatású gitárosa. Október 10-én pedig a banda másik ikonikus alakja, David Lee Roth ünnepli majd a 72. születésnapját. Szóljon hát Eddie emlékére és Diamond Dave tiszteletére a következő hatalmas klasszikus. Ez a Running with the Devil.

0: 93.9 Rock FM.
1: A folytatásban érkezik minden motoros himnusza, egyben az első olyan dal, amiben elhangzott a heavy metal kifejezés. Jön a Steppenwolf és a Born to be Wild.
2: Born to be wild.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: A sürgősségi ellátásról tanácskoznak. Korábban kezdődött a szüret Tokaj hegy alján. Egész hétvégén marad a kellemes idő. Demeter Tia vagyok. Az eladók kezdték nagyobb lendülettel az őszt az ingatlan piacon. Az egyik ingatlan közvetítő portál adatai szerint augusztushoz képest 26%-kal több lakást és házat hirdettek meg eladásra, miközben a kereslet mindössze 1%-kal emelkedett. Szeptember végén már csak nem 150 ezer eladó lakás és ház közül válogathattak a vevők. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. nemzetközi sürgősségi napokon Pécsett. Az eseményre egy nemzetközi mentőversenyt is terveztek, mondta Betlehem József egyetemi tanár, a konferencia főszervezője.
4: A sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat. Megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos. A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni. Több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
3: Csak nem 3 évvel idősebben kötöttek tavaly házasságot a férfiak, mint a nők Magyarországon, derül ki a KSH adataiból. Az összes frigyet tekintve a hölgyek átlagosan 34 éves korukban mentek férjhez, míg az urak valamivel 37 éves koruk után adták fejüket nősülésre. Az első házasságkötés átlagos életkora mindkét nemnél alacsonyabb volt, a férfiaknál 33,3, a nőknél 30,7 év. Korábban kezdődött idén a szüret Tokaj hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével nincs gond. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagokra vár. A területek egy részén tovább hagyják kint a szőlőt, hogy a nemes töppedési, a botritiszes folyamatok elindulhassanak. Az, hogy milyen mértékű lesz az aszó képződés ebben az évjáratban, a következő hetekben dől el. Folytatódik a kellemes őszi idő, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet kevés fátyol felhő az égen, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, 22-27 fok közé melegszik a levegő. Holnap is derült, napos, száraz idő várható, mérsékelt szélben 23-26 fok körüli csúcsokkal, a reggel azonban friss lesz, mínusz 1 és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok. Hétfőn a napsütést már többször zavarják megnövekvő felhők, és a szél is több helyen lesz élénk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, 9 perccel járunk 8 óra előtt, és holnap után már 27 éve lesz annak, hogy Roger Daltrey bejelentette, hogy a The Who hosszú távon is újra aktivizálja magát, miután 1982-es feloszlásukat követően csak egy-egy reunion turné erejéig léptek színpadra, most pedig nálunk is itt vannak. Ez a Who Are You?

0: Rock FM.
1: A folytatásban azzal az Aerosmith dallal megyünk tovább, amelyben Steven Tyler egy meglehetősen kényes, de annál fontosabb témáról énekel. Jön a családon belüli erőszakról szóló Jeannie's Got a Gun.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert, meghosszabbították a légimentők véradó akcióját, marad az indián nyár, Demeter Dia vagyok. Újabb razzia indul az utakon. A rendőrség jövő héten a vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi egy európai akció keretében. Emellett minden olyan tevékenységet is figyelnek majd, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. A fokozott ellenőrzés célja a balesetek számának csökkentése. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert hazai és uniós forrásból. Mások mellett korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése zajlik, csak nem 5,4 milliárd forintból. A fejlesztések a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelő helyeit, valamint a ferihegyi, a debreceni és a sármelléki repülőteret érintik. A megvalósításra 2 év áll rendelkezésre. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
4: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vér áll rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot most sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk, 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
3: Továbbra sem enyhül az asszály, közölte a Hungaromet. A száraz idő nehezíti az őszi mezőgazdasági munkákat. A kukorica és a napraforgó döntő része már a magtárakban van. A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talaj előkészítéséhez viszont csak néhol a Dunántúlon és északkeleten elég nedves a talaj felső rétege. A száraz idő egyelőre kitart, a hűvös éjszakákat enyhe nappalok követik. Változásra a jövő hét második felében van esély. Folytatódik a kellemes őszi idő, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet kevés fátyú a felhő az égen, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, 22-27 fok közé melegszik a levegő. Holnap is derült napos száraz idő várható, mérsékelt szélben 23-26 fok körüli csúcsokkal, a reggel azonban friss lesz, mínusz 1 és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok. Hétfőn a napsütést már többször zavarják megnövekvő felhők és a szél is több helyen lesz élénk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt október első szombati rock reggele, engem pedig Dandó Ádinak hívnak. Fantasztikus rockzenékkel megyünk tovább 8 óra után is. Már is érkezik a Faith No More, itt lesz a Judas Priest, és énekel majd Alice Cooper is. Ez pedig most a P-Box, és a Vágtas velem.

9 Rock FM. 4 perccel járunk fél 8 előtt, és a múlt héten lett 82 éves Randy Bachman, a The Guess Who és a Bachman Turner Overdrive gitárosa és énekese. Isten éltesse őt sokáig, most utóbbitól szól.

0: Rock FM.
1: Már is folytatjuk a heavy metal isteneivel, jön a Judas Priest és a British Steel című album egyik legnagyobb klasszikusa, a Living After Midnight.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: A jutállási szabályok betartását ellenőrzik, ebösszeírás kezdődött több fővárosi kerületben, kellemes őszi idő vár ránk, Demeter Dia vagyok. Javult a mentők kiérkezési ideje szeptemberben az előző hónaphoz képest. A legsúlyosabb esetek 90%-ához csaknem 26 perc alatt megérkezett a mentőegység. A legjobb eredmény a Nyugat-Dunántúli régióban született. Alig több mint 23 perc alatt kiértek a mentők. A legtöbb időre, átlagosan 28 percre Közép-Magyarországon volt szükségük. Az országos mentőszolgálat közölte, az adatokon még van mit javítani. A cél az, hogy a legsúlyosabb esetek döntő részéhez 15 percen belül odaérjenek a mentők. A jótállási szabályok betartását ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy a vállalkozások megfelelően tájékoztatják-e a fogyasztókat jótállási jogaikról, szabályszerűek-e a jótállási jegyek, és a fogyasztók a gyakorlatban is érvényesíteni tudják-e a jogaikat. Tavaly a fogyasztói beadványok alapján több mint 400 eljárás indult, a bírságok összege 94 millió forint volt. A leggyakrabban feltárt hiányosság a jegyzőkönyv felvételének elmulasztása, illetve a felvett jegyzőkönyvek hiányos tartalma volt. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának. Az esemény pénteken kezdődött Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értékeket átadó közösségi terek, mondta rádióknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
3: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. A folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik. Az is célunk, hogy kik még csak most indulnak el, akár éppen egy tájház létrehozásával, vonzó irányokat is adjunk.
2: Ebösszeírás kezdődött több fővárosi kerületben. Az EBEK tulajdonosainak ki kell tölteni az erre a célra létrehozott ebösszeíró adatlapot, amit majd az önkormányzat részére kell eljuttatni a megadott határidőkig. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy állatvédelmi bírságra számíthatnak. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés helyen lehet némi fátyol felhő az égen, a legtöbb helyen a légmozgás sem lesz jelentős, legfeljebb az észak-nyugati határ szélen fordulhatnak elő élénk széllökések. A legmelegebb órákban 22-27 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is folytatódik a vénasszonyok nyara szinte zavartalan napsütés mellett 23-27 fok valószínű. A reggelek azonban frissek lesznek, mínusz 1 fok és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók, folytatjuk!

103.9 Rock FM. Idén lesz 70 éves Varga Miklós, ebből pedig 50-et már a pályán töltött. Így az énekes a dupla jubileumot egy különleges, egész életművét átölelő koncerttel ünnepli majd meg. A dátum november 21-e, a helyszín pedig az Erkel Színház lesz. Az este különleges vendégei között ott lesz majd többek közt Viki Dágyula, Kalapács József, Nagy Feró, Pataki Attila, Rudán Joe vagy éppen Takács Tamás, de színpadra lép az egykori VM-band is. És most nálunk is ők következnek. Ez az Őrült Lány.

0: Rock FM.
1: A folytatásban érkezik a Black Sabbath háború ellenes klasszikusa, ami nem csupán a Paranoid című album nyitódala, de kis hián a korong címadó tétele is lett. Jön a Vorpix.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Bővült a kínálat a lakáspiacon, a sürgősségi ellátásról tanácskoznak, szinte zavartalan lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Az eladók kezdték nagyobb lendülettel az őszt az ingatlan piacon. Az egyik ingatlan közvetítő portál adatai szerint augusztushoz képest 26%-kal több lakást és házat hirdettek meg eladásra, miközben a kereslet mindössze 1%-kal emelkedett. Szeptember végén már csaknem 150 ezer eladó lakás és ház közül válogathattak a vevők. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. nemzetközi sürgősségi napokon Pécsett. Az eseményre egy nemzetközi mentőversenyt is terveztek, mondta Betlehem József egyetemi tanár, a konferencia főszervezője.
2: A sürgősségi ellátók számára hozzá a legújabb információkat, megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos. A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangolt a mentén jobban tudjuk érteni, több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
1: Csak nem 3 évvel idősebben kötöttek tavaly házasságot a férfiak, mint a nők Magyarországon, derül ki a KSH adataiból. Az összes frigyet tekintve a hölgyek átlagosan 34 éves korukban mentek férjhez, míg az urak valamivel 37 éves koruk után adták fejüket nősülésre. Az első házasságkötés átlagos életkora mindkét nemnél alacsonyabb volt, a férfiaknál 33,3, a nőknél 30,7 év. Korábban kezdődött idén a szüret Tokaj hegyalján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével nincs gond. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagokra vár. A területek egy részén tovább hagyják kint a szőlőt, hogy a nemes töppedési, a botritiszes folyamatok elindulhassanak. Az, hogy milyen mértékű lesz az aszó képződés ebben az évjáratban, a következő hetekben dől el. Folytatódik a kellemes őszi idő, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet kevés fátyú a felhő az égen, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, 22-27 fok közé melegszik a levegő. Holnap is derült napos száraz idő várható, mérsékelt szélben 23-26 fok körüli csúcsokkal, a reggel azonban friss lesz, mínusz 1 és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok. Hétfőn a napsütést már többször zavarják megnövekvő felhők és a szél is több helyen lesz élénk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a hónap első szombati rock reggele, annak is már a második felvonása. Elmúlt ugyanis 9 óra, de a második etapban is jönnek a legkirályabb rock dalok. Én Dandó Ádi vagyok, és hamarosan érkezik hozzánk a Deep Purple, zenél majd a Pink Floyd, és jön az Alice in Chains is. Ez pedig most az Asia és a Heat of the Moment.

103.9 Rock FM. Tegnap este Budapesten koncertezett a Deep Purple. Én sajnos nem voltam ott, de írd meg, ha te igen. 0620-999-1039. Várom az élménybeszámolókat. Addig pedig mindazoknak, akik kihagyták, egy kis vígaszként következzen a Highway Star.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Ezen a héten kedden volt 34 éve, hogy megjelent az Alice in Chains Dirt című nagylemeze. A zenekar mesterművének tartott anyag több mint 5 millió példányban kelt el az Egyesült Államokban, és a mai napig nem csupán a grunge műfaj, de az egész 90-es évek egyik legfontosabb és legjobban sikerült alkotásaként tartja számon az utókor. A korongon olyan generációs MTV himnuszok kaptak helyet, mint a Them Bones, az Angry Chair, a Rooster, a Down in a Hole, vagy a most következő klasszikus, ami eredetileg a Mother Love Bone frontember Andy Wood emlékére íródott, és felcsendült a Facérok című kultfilmben is. Ez a volt.

0: Rock FM. Perceken belül érkezik az örök ifjú félisten Lenny Kravitz, aki csak annyit kérdez, Are you gonna go my way?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Fokozott ellenőrzés kezdődik az utakon, még tart a légimentők véradó akciója, továbbra sem enyhül az asszály. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Újabb razzia indul az utakon. A rendőrség jövő héten a vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi egy európai akció keretében. Emellett minden olyan tevékenységet is figyelnek majd, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. A fokozott ellenőrzés célja a balesetek számának csökkentése. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert hazai és uniós forrásból. Mások mellett korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése zajlik, csaknem 5,4 milliárd forintból. A fejlesztések a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelőhelyeit, valamint a ferihegyi, a debreceni és a sármelléki repülőteret érintik. A megvalósításra 2 év áll rendelkezésre. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
3: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vér áll rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk, 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
2: Továbbra sem enyhül az asszály, közölte a Hungaromet. A száraz idő nehezíti az őszi mezőgazdasági munkákat. A kukorica és a napraforgó döntő része már a magtárakban van. A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talaj előkészítéséhez viszont csak néhol a Dunántúlon és északkeleten elég nedves a talaj felső rétege. A száraz idő egyelőre kitart, a hűvös éjszakákat enyhe nappalok követik. Változásra a jövő hét második felében van esély. Folytatódik a kellemes őszi idő, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet kevés fátyú a felhő az égen, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, 22-27 fok közé melegszik a levegő. Holnap is derült, napos, száraz idő várható, mérsékelt szélben 23-26 fok körüli csúcsokkal, a reggel azonban friss lesz, mínusz 1 és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok. Hétfőn a napsütést már többször zavarják megnövekvő felhők, és a szél is több helyen lesz élénk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, nagyon szép délelőttöt kívánok mindenkinek. Ez itt a szombati rock reggel első októberi adása. A mikrofon mögött Dandó Ádit halljátok. 10 óra után is jönnek a legnagyobb nevek. Hamarosan érkezik a Def Leppard. Itt lesz az AC/DC. És zenél majd a Soundgarden is. Most pedig a Kártágó következik. Ez a Senki lánya.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. És jöjjön Uncle Ted, vagyis Ted Nugent, akiről sok mindent el lehet mondani, de egy biztos, a 70-es években örökérvényűt alkotott a hard rock zenében. 1977-ből szól egy olyan klasszikus, amelyben nem csak gitárosként, de énekesként is hallhatjuk. Ez a Cat Scratch Fever.

103.9 Rock FM. Most pedig az AC/DC első olyan kislemezes dal következik, amelyen már az a Brian Johnson állt a mikrofon mögött, aki holnap után ünnepli a 79. születésnapját. A Back in Black című lemezről szól, a You Shook Me All Night Long.

103.9 Rock FM. Nagyon szép szombat délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt október első hétvégi rock reggelének utolsó 60 perce. 11 óra után is a legjobb rockzenékkel várlak benneteket. Én Dandó Ádi vagyok. Hamarosan érkezik hozzánk a Juló. Itt lesz a Led Zeppelin és Zúz Egyetem Megadett is. Most pedig szóljon az én egyik legnagyobb kedvencem. Ez a Starship és az It's Not Enough.

103.9 Rock FM. Október 5-én lesz 56 éve, hogy napvilágot látott a Led Zeppelin harmadik nagylemeze. A korunk folk rockos akusztikus megközelítése a megjelenése idején kissé megosztotta a kritikusokat, azonban azóta sokan a banda karrierének egyik igazi mérföldkövének tartják. Ezen az anyagon kapott helyet a banda egyik legnagyobb klasszikusa is. Ez az Immigrant Song.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, és ennyi fért bele október első hétvégi rock reggelébe. Én most könnyes búcsút veszek tőletek, de már is érkezik a stúdióba Schubert Krisztián, este 6-tól 8 óráig pedig Klamancse Krisztiánnal nézhettek bele a rock lexikonba. Velem holnap reggel 6-tól találkozhattok újra. Addig is mindenkinek nagyon jó rádiózást és további jó pihenést kívánok a hétvégére. Az elmúlt 6 órában Dandó Ádit hallottátok, ez pedig az Electric Light Orchestra és a Rock and Roll is King.

Nagyon szuper, szóval délután hála mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban pedig innentől Schubert Krisztián, a Dandó Ádinak jó pihenést. Viszont nem marad senki rockzene nélkül, már is jön a Rammstein, valamint a Duhast, közben pedig ne feledjünk üzenni. Az SMS Viber 23 111 111, szokás szerint minden jöhet.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig hazai felé veszük az irányt, közben pedig hozok egy gyors programajánlót. Ed a koncert lesz legközelebb november 7-én a helyszín Miskolc DVTK Arena. Aztán itt Budapesten pedig december 4-én lépnek majd legközelebb színpadra, ha minden igaz, a helyszín a Barbanegra. Ezekre hangolódunk most. Száguldás, fényes vágy.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

ez a 103.9 Rock FM. We're not gonna take it, ez pedig az első óránknak a vége, de bőven van még vissza, egészen egy 18 óráig itt leszek, és szállítom a hangulatot. Akkor pedig majd Rock Lexikon. De ne rohanjunk ennyire előre.

továbbra is nagyon szuper szombat délutánt mindenkinek. 13 óra után vagyunk 9 perccel, és ez mindig a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. 20.999 a 103.9, ezen pedig el lehet érni. Mind SMS, mind Viber, illetve kb. Minden. Mint ahogy jön a Next is, Bad to the Bone, most itt a Rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

ez a 103.9 Rock FM. És aki esetleg nem bírná Szilli nélkül, október 16-án lesz egy tribute koncertjük méghozzá az Erzsébet Ligeti Színházban. Ha mennénk, akkor jó bulit. Velük folytatjuk. Még egy

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy-két lezárás a fővárosban, például az 5. kerületben a Ferenci István utcában. Aztán hasonló még a helyzet, szintén az 5. kerületben az Alkotmány utcában, és szokásos hétvégi lezárás.

Ez volt a Friday, I'm in love, itt a 103.9 Rock FM-en, és még itt szombaton is. Cats in the Cradle, az óra vége, ugyanis zárjuk ezt a 60 percet is, 14 óra egy picivel, viszont rögtön utána jövök vissza, és mindenfajtatjuk.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

kezdtünk egy újabb zenei órát. Ez a 103.9 Rock FM, azon belül is a Rock hétvége velem, Schubert Krisztiánnal, Anna meg a legjobb rock dalokkal, úgyhogy folytatjuk is. Már is jön a Rolling Stones, valamint a Sympathy for a Devil, már indítottam is, és közben, ha lenne info, üzenet, életjel, hangulatjelentés, vagy bármi hasonló, akkor az SMS Viber 20 999 103.9.

Ez volt az Iron Maiden és a Run to the Hills itt a 103.9 Rock FM-en. És még a kövi előtt szokásos névnapozás, ma Helga névnap van, úgyhogy hölgyek, hatalmas kézcsók, puszi és ölelés. Na meg mindenki másnak is, aki még ma ünnepel vagy valamiért ma tartja. Nekik jön a Next, Bikini, adj helyet.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Útszűkület nehezíti a haladást a 9. kerületben a Vágóhíd utcában, úgyhogy legyünk figyelmesek. Aztán félpályás lezárás van a 13. kerületben az Esztergomi úton, és van egy sávlezárás a 14. kerületben a Stefánia úton. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Don't You itt a 103.9 Rock FM-en. Red Hot Chili Peppers, Give It Away, ez pedig egy újabb sereghajtónk, egy újabb óravégi klasszikus, ugyanis zárjuk az órát hamarosan, de még van vissza bőven, úgyhogy aki teheti, maradjon.

15 óra után vagyunk 7 perccel. Nagyon-nagyon szuper szombat délután mindenkinek. Ez a Rock Hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a mikrofonnál pedig Schubert Krisztián. És várom a hozzám szólásokat, úgyhogy tessék zaklatni az SMS és Viber 20999-1039. Köszönöm szépen. Cserébe pedig már hozom is a kövét. Mindjárt jön a fagyott világ, de még előtte itt az a Passenger. Most itt a rakka.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. Guns N' Roses, Don't Cry. Ez pedig a folytatás lesz, viszont előtte egy filmes info, folytatódik a kopaszosztag. Visszatér Jonah Hill, Channing Tatum és Ice Cube is. És ha minden igaz, akkor jövő december 10-én kerül majd az amerikai mozikba. A magyar megjelenésről egyelőre nincs hír, de szerintem max utána egy héttel megjelenik majd nálunk is.

0: közlekedés.
1: Korlátozások vannak az első kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton is, úgyhogy legyünk figyelmesek. Aztán lezáráson a 18. kerületben a Nap utcában, és van egy sávlezárás a 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcában, méghozzá befelé. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. És lassan túl egy újabb zenei órán, 16 óra előtt egy picivel Heartland, mint az óra végi klasszikusunk. Aztán még 2 óra a Rock Lexikonig, de meghúzzuk.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Én sem, egészen 18 óráig pörgünk. Hello mindenkinek, nagyon szuper szombat délutánt. Ez még mindig a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig még két órán keresztül Schubert Krisztián, aztán Rock Lexikon. Na de, Queen, the show must go on! Így stílszerűen. Közben pedig, ha lenne bármilyen info, üzenet, életjel, hangulatjelentés, akkor írjuk meg. Az SMS és Viber számunk 20 999 103.9, az e-mail pedig info@rockradio.hu.

0: In the bush.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. És hát még mielőtt hoznám a Kiss-től a God Gave Rock and Roll to You-t, előtte fontos információ, van egy olyanunk, hogy weblap, ahol online is lehet hallgatni minket, sőt, cikkek között is lehet szemezgetni, úgyhogy érdemes lehet rá search-olni. www.rockradio.co

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 16. kerületben a Mészáros József utcában, úgyhogy ha tehetjük, akkor mindenképpen kerüljünk. Aztán lezárás van még a 6. kerületben a Városligeti fasorban, és hasonló még a helyzet a 13. kerületben a Petneházi utcában is. Kerüljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

valószínű a szekrényben. De nem biztos. Ez a 103.9 Rock FM, és egy újabb óra végén The Doors Light My Fire. Aztán megkezdjük az utolsó 60 percet, de lesznek még jó rockdalok. A startalónk a YouTube lesz.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

17 óra után vagyunk 8 perccel, és hát megkezdtük a mai Rock Hétvége utolsó óráját, ugyanis 18 órától a mai Rock Lexikon, de addig sem hagyok senkit jó rock dalok nélkül. Hello mindenkinek, a stúdióban Suvejt Krisztián. Black Velvet, ez a kövi, aztán jön majd az Eddától a Torony is, na meg jöhetnek még az infóküzenetek. Bármi van, az SMS Viber 20 999 1039, az e-mail címünk pedig infokukac.rockradio.hu.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Ez volt a Hajszál a tűzzel, itt a 103.9 Rock FM-en. I Can Dance, ezzel pedig már folytatjuk is, csak előtte gyorsan nézzük, hogy milyen időt ígérnek nekünk holnapra. Ha minden igaz, marad a többnyire napos idő, a csúcs pedig 23 fok környéken alakul majd, és ha lehet hinni az előrejelzéseknek, akkor se felhők, se csapadék, egészen jövő hét csütörtökig. Aztán

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

0: közlekedés.
1: Nézzük gyorsan, hogy mi újság az utakon. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában. Aztán szintén a 13. kerületben a Szent László úton is, és időszakos lezárásra kell készülni a 9. kerületben a Szobieszki János utcában, úgyhogy érdemes lehet itt is kerülni.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

ez a 103.9 Rock FM. És jó hír, rossz hír, Klamancse Krisztián már itt, ez a jó, vagy a rossz. Mindegy, a másik pedig az, hogy én ennyi voltam egyelőre. Schubert Krisztián most búcsúzik, én köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi volt már a Rock hétvége, de ne felejtsük, 20 órától vekkelek, 20 órától Rock the Night. Találkozom majd akkor is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: Az első óra tervezett tartalma a mai Rock Lexikonból. Edda utolsó érintés, Stevie Nicks szóló karrierje, melynek 1986-os kiemelkedő állomása volt az I Can't Wait, a Dire Straits és a So Far Away, vagy a Poison és a Nothing But a Good Time, a Level 42 Something About You című slágeréről nem is beszélve. Klamancsek Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek. A két órás időutazásban ez a Rock Lexikon a beat rock, a klasszikus rock, a populáris rock és a modern rock négyes fogatából. Rengeteg a stílus, rengeteg az évszám és az évtized, van miről beszélni. 1985-ben Prince álnéven írja a Bangles Manic Monday című dalát. Az a furcsaság is előfordult 1986 tavaszán az angol slágerlistán, hogy a második helyen a Bangles és a Manic Monday, Prince pedig felkapaszkodik az első helyre egy újabb saját szerzeménnyel, ez volt a Kiss. Ilyen nagyon ritkán fordult elő. Amerikai slágertörténet írók szerint legutoljára 1983-ban, amikor Jim Steinman az Air Supply-nak is írt dalt, és Bonnie Tylernek is, akkor is a lista első és második helyén a dalszerző állt, csak különböző csapatok, különböző slágerekkel. Íme a The Bangles, kezdésként ez a Manic Monday.

0: 1039, Rock FM.
1: Edda és az utolsó érintés, az 1993-as dal, ami az Eddának már majdnem késői korszaka is lehetne, hogy a 70-es évek végét és a teljes 80-as éveket is beleszámoljuk a repertoárba. De hát tudjuk, hogy nincs így, hiszen az Edda évtizedeken keresztül ontotta magából az ilyen és ehhez hasonló slágereket, és persze nem csak a lírai rock balladákat. Van Halen és az I'll Wait még megelőzőleg, ez pedig a 80-as évek terméke. A Van Halen a Jumpot is kiadta, az I'll Wait-et is kiadta, és az 1984-es album címe 1984. A sor legelején pedig a Bangles, 1985-ben Prince megírja a Manic Monday-t, nem saját magának, hanem kimondottan Susanna Hoffsnak és az általa vezetett csapatnak. 1986-ban pedig még egy saját szerzeménnyel is jön, a saját magának írt Kiss-szel, így az amerikai slágerlisták első és második helyén is Prince, mint dalszövegíró, zeneszerző. Stevie Nicks a folytatásban. Amikor a Fleetwood Mac 1978-ban Grammy-díjat kap a Rumours albumért, akkor éppen karrierjük csúcsán vannak. A Fleetwood Mac kényszer szünetében a tagok Lindsey Buckingham, Christine McVie és Stevie Nicks például szóló karriert folytatnak, kiemelkedő a munkásság Stevie Nicks esetében, aki a 80-as évek elején például a Bella Donna albumot jelenteti meg, 1986-ban pedig egy teljesen más albumot, melynek kiemelkedő slágere lesz, és az egész karrier kiemelkedő slágere az I Can't Wait. Íme Stevie Nicks

Dire Straits, So Far Away, 103.9 Rock FM, és ez a Rock Lexikon, a két órás zenei időutazásban az album a Brothers in Arms, amelyről olyan dalokat másolnak ki, mint a mindent vívő Money for Nothing, a másik mindent vívő Walk of Life, és ezen kívül persze még a So Far Away is. A dolog érdekessége, hogy szinte az összes slágert Mark Knopfler írta, sem előtte, sem utána ennyire sikeres albumot nem hoztak össze, mint a 80-as évek kellős közepén. Ossian és a Sherry Walk még megelőzőleg egy 1988-as sláger a Hungaroton gondozásában jelent meg, az Ossian Hard Rock Heavy Metal korszaka a magyar pop korszakban, amikor érdekes módon angol és amerikai mintára a Hard Rock Heavy Metal csapatok egészen jónak bizonyultak és jól is szerepeltek magyar lemezaladásokban, illetve népszerűségben. És még Stevie Nicks a mostani hármas blokkban, és az I Can't Wait az 1986-os kiemelkedő alkotás azok után, hogy a 80-as évek elején már önálló hírnevet szerzett a Fleetwood Mac énekesnőjeként azzal, hogy a Bella Donna nagylemez minden idők egyik legjobb nagylemeze. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek, szombatról szombatra a Rock Lexikonban és a vasárnapi ismétlésekben. Két órás zenei időutazás a beat rock, a klasszikus rock, a modern rock és a populáris rock témakörében. Ha azt mondom megint, hogy 1988, akkor ez lehet populáris rock, bár glam rocknak is szokták nevezni a Poison munkásságát. Az évtized végén az Every Rose Has Its Thorn lírai rockballada vezette az amerikai slágerlistát, és óriási meglepetésre ez lett a csapat legnagyobb slágere, pedig ütős rockban nem kellett a szomszédba menni, ahogy szokták mondani. A Poison 88-as ütős rock slágere a Nothing But A Good Time, időjárás jelentésnek is jó.

Kip Winger vezetésével a legendás csapat a Winger sok-sok héttel ezelőtt egyébként ugyanettől az amerikai csapattól bemutattam a Headed for a Heartbreak-et, és a Miles Away óriási meglepetésre sokkal-sokkal nagyobb sláger lett az amerikai slágerlistákon. Ez lett igazából a Winger nagy-nagy szerelmi balladája, és a rock kívánság műsorok állandó szereplője, és nem a sokkal ütősebb Headed for a Heartbreak. Ha valaki nem emlékszik a Winger slágerére, íme egy részlet.

Ezzel a kettővel egyébként örökre be lehetett írni magukat a hard rock heavy metal stílusba, illetve a populáris rock stílusba is, 80-as évek legvége és 90-es évek kezdete. Keith Finger saját magáról nevezte el a csapatot. A mostani hármas blokkban még a Warrant és a Heaven, akiktől ismerjük a Cherry Pie-t, vagyis a cseresznyés pitét, a lírai lassú rock balladák azonban rendkívül jól álltak az ilyen és ehhez hasonló hard rock heavy metal bandáknak, mint ahogy a Poisonnak és az Every Rose Has Its Thorn, de most mégsem ezt játszottam, hanem az 1988-as Nothing But A Good Time-ot. Időjárás jelentés is megvolt, és a Level 42 munkásságáról még sosem beszéltem a Rock Lexikonban. Ők jönnek most Mark King vezetésével, a legendás csapat, akik akár a 80-as évek közepén popzenét is játszhattak volna, de attól még, hogy angol csapatról van szó, nagyon jól nyomták a klasszikus rockot a 80-as években, és nagyon jól vegyítették a populáris elemekkel. A Level 42 óriási sikere persze a Lessons in Love volt, ami 1986-ban megjárja az angol listák csúcsát, de óriási meglepetésre egy évvel később, 1987-ben nem váltja be a hozzáfűzött reményeket az amerikai slágerlistákon. Nem úgy, mint a 86-os Something About You, ami bekerül az első 10-es mezőnybe 86 tavaszán. Íme a Level 42.

csapat, a Pokolgép, a dal az Itt és Most, 80-as évek vége, Kalapács József szerzeménye és a Hungaroton gondozása. Mike and the Mechanics még megelőzőleg, Silent Running a dal címe, Mike Rutherford írja ezt saját magának. Mike Rutherford egyébként, ha valakinek ismerős a név, persze, hogy a Genesis oszlopos tagja, de mellette a saját együttesét is futtatja. A legnagyobb slágereket 1985 és 89 között szerzi, énekli és játssza a csapat, néha Paul Kerek ének hangjával, néha pedig mások éneklik a szólót. Úgy, mint All I Need Is a Miracle, Silent Running és az 1989-es mindent vivő amerikai lista vezető sláger The Living Years. Ebben a hármas blokkban még a Level 42 és a Something About You. 1986-ban amerikai top 10-es siker, miközben a Lessons in Love ugyanebben az évben először letarolja Európát és az angol slágerlistákat, aztán 1987-ig mérsékeltebb sikereket arat az amerikai slágerlistán. Klavoncsa Krisztián vagyok, az első órát mindjárt követi a második, olyan remek slágerekkel, mint a Twisted Sister és a We're Not Gonna Take

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A második óra tervezett tartalma Beatrice, Azok a boldog szép napok, Mötley Crüe és a Without You, Elton John és a Nikita, ami popslágernek is jó, de mégis a rock vonalat erősíti Elton John munkásságában is. Dán az énekes, amerikai a csapat White Lion és a Wait, vagy a Mr. Mr. igazán ritkán hallott felvétele az Is It Love? Klamoncsek Krisztián vagyok, ez már a második óra a mai Rock Lexikonból. A speciális zenei időutazás a beat rock, a klasszikus rock, a modern rock és a populáris rock évjárataiból, évtizedeiből. A populáris rock, illetve a hard rock, heavy metal kéz a kézben jártak a 80-as évek kellős közepén, amelyet úgy hívunk, mint korszak, hogy a popzene aranykora. Mit csinálnak akkor a rock előadók? Hát bármilyen furcsa, a klasszikus rock és a populáris rock a rock zene aranykora is. Ezekben az években, ezekben az évtizedekben. Íme az 1984-es szuperschlager, a második óra kezdődala, Twisted Sister, We're Not Gonna Take It.

A dalt írták Nagy Ferenc, Hérleman Bertalan, kiadta a Hungaroton 1988-ban. Ha azt mondom, hogy Nagy Ferenc, valószínűleg néhányan furcsán néznek, nem Feró akar az lenni? De hát van neki hivatalos neve is. A mostani hármas blokkban Jackson Brown, For America, Heidelbergben, Nyugat-Németországban született amerikai előadóról van szó, és ő egyáltalán nem fekete. És miután nem fekete, a rockzene mellett kötelezte el magát. Játszott nagyon jókat, a Liars in Love-ot például a 80-as évek elején, a For America-t 1986-ban. A második óra kezdődalaként pedig a hard rock heavy metal csapat a Twisted Sister és a We're Not Gonna Take It. A videóklip összetéveszthetetlen azzal a hajjal, azzal a kinézettel és azzal az öltözékkel, illetve szereléssel, amit legutoljára a New Kids on the Block zseniálisan hozott össze, méghozzá Salt and Pepával, az Unvogue-gal és még Rick Astley közreműködésével is, hogy visszaköszönjenek egy videóklip erejéig a 80-as évek. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek itt a Rock Lexikonban, a két órás speciális zenei időutazásban. Most jön a Mötley Crüe, egészen pontosan Mötley Crüe-nak szokták mondani, mert az angol nyelvterületen, és erről már beszéltem a Rock Lexikonban, nem ejtik az őt és az őt, de az eredeti írásban nekünk magyaroknak természetes, és Európa különböző részein is Mötley Crüe-nek van írva. Szerelmi ballada következik már megint, mert a hard rock heavy metal csapatok ehhez évtizedeken keresztül nagyon értettek. Íme a Mötley Crüe és a Without You.

Elton John szuper korszaka is lehetne a 80-as évek olyan dalokkal, mint az I'm Still Standing vagy a Nikita, de azt kevesen tudják, hogy a Crocodile Rock-on és a Your Song-on kívül már 1975-ben is elénekelte eredetiben a Don't Let the Sun Go Down on Me-t, ami később duetben 1992-ben lett igazi világsláger George Michael-lel kiegészülve. Elton John Nikita dala 1985-ös és a szuper korszakhoz azért tartozik hozzá, mert bármilyen furcsa ennyi évtizeddel később azt mondani, hogy tart a hidegháború, a 80-as évek közepén nagyon is erről szólt a dal, illetve egy határátlépésről, ahol Nikita orosz határőrt játszik, legalábbis a dalhoz tartozó videóklip szerint. Omega ezüsteső még megelőzőleg, az Omega szintén szuper korszaka, ha a 60-as évek végéről beszélünk, akkor azért olyan slágerekkel, mint a Gyöngyhajú lány és a többi, ha a 70-es évek végéről beszélünk, akkor például az ezüsteső miatt. És a hármas blokk elején még a Mötley Crüe és a Without You, a szerelmi balloda 1990-ből, megkockáztatom, ez volt a csapat legnagyobb sikere, pont a különlegessége miatt. Ha már különleges dalokról van szó, akkor íme a dán énekes, aki elment az Amerikai Egyesült Államokba azért, hogy csatlakozzon a White Lionhoz, és hard rock heavy metal stílusban ők is előadjanak valamit, ami lírai rock ballada, When the Children Cry. A másik ütős daluk azonban az 1987-es Wait.

93.9 Rock FM, Aerosmith a Rock Lexikonban, You Looks Like a Lady. Megint 1987-ről beszélünk, az Aerosmith szuper korszaka is lehetne, miközben 1988-ig felkapaszkodnak az amerikai slágerlisták top 3-as mezőnyébe az Angel című dallal. Állítólag az Aerosmith ekkor lett igazán populáris, bár 1986-ban a Run DMC-vel kiegészülve volt már a Walk This Way, és ezek szerint a kettő között pedig 87-ből a You Looks Like a Lady. Autograph még megelőzőleg, újabb 80-as évek hard rock, heavy metal, mega sláger, Turn Up The Radio. Hát ha a Rock Lexikonban ilyenek szólnak, akkor valóban érdemes feljebb tekerni a rádión, a hangerőt. És ha hard rock, heavy metal, akkor a mostani sor legelején a White Lion és a Wait. Szuper 80-as évek, a pop korszak legjava is lehetne, de ez a hard rock, heavy metal és a populáris rock legjava. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a két órás zenei speciális időutazásban. Ez a Rock Lexikon, szombatról szombatra ebben a két órában és a vasárnapi ismétlésben. Jön a Mr. Mister, a kaliforniai csapat, akik Los Angelesből indultak a 80-as évek elején. Aztán 1985-ig felkapaszkodnak az amerikai slágerlista legtetejére azzal, hogy Broken Me.

Mindkét dalt bemutattam már az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban itt, a Rock Lexikonban. Ám a harmadik dalról viszonylag kevesebbet beszélünk, ennek oka az, hogy ez nem lett listavezető, sőt, két bombasztikus sláger után mérsékeltebb sikereket aratott. Pedig ez is 1986-ig bezárólag felkapaszkodik az amerikai top 40-be, de valahogy mégis ez lett a kakukktojás. Íme tehát a harmadik mérsékeltebb durranás. Is it?

0: 93.9 Rock FM.
1: Ez a Rock Lexikon, benne a Guns N' Roses munkássága, és ez még az Appetite for Destruction nagylemez, vagyis a karrierindítás olyan dalokkal, mint a Sweet Child O' Mine, vagy a Paradise City. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, a speciális zenei időutazás, a beat rock, a klasszikus rock, a modern rock és a populáris rock témaköréből. És a második órának is lassan-lassan vége. Íme a New Jersey területi fesztivál nyertes dal 1984-ből, a rajongók szerint, ha nincs ez, akkor a Bon Jovi karrierje nem indul el. Megint más rajongók szerint, hogyha később nem jelenik meg a Slippery When Wet album, és róla nem másolnak ki olyan angol-amerikai listavezető felvételeket, mint a You Give Love a Bad Name, vagy a Living on a Prayer, akkor ezek hiányában nem lenne Bon Jovi karrier. Tény, hogy megnyerik 1984-ben a területi fesztivált a Runaway című slágerükkel, és utána megjelenik 1986-ban a Slippery When Wet album. Így kell ezt csinálni. Bon Jovi és a Runaway a Rock Lexikon búcsúdalaként. Klavoncse Krisztián vagyok, egy hét múlva újra találkozunk a speciális zenei időutazásban. Köszönöm a mai figyelmet!

Lexikon. Kamancsek Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. What's with you?

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Hello, pacsi mindenkinek, nagyon szuper szombat estét felpörgetjük, ez már a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Csak is a legjobb rock dalokkal és természetesen az infokkal, üzenetekkel, úgyhogy továbbra is lehet üzenni. Addig pedig Rolling Stones, Painted Black, most itt a rockon.

Én is. Ez a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en. Pörgetjük tovább a szombat estét, Hobo Blues Band, Kopasz Kutya, ezt azon most. És ha már Hobo Blues Band, ugye múlt héten volt a Deák B. Gyula emlékhétvége, és nagyon sok üzenet jött azzal kapcsolatban, hogy mennyire jó, hogy megtartottuk ezt az emlékhétvégét. Köszönjük a visszajelzéseket. Szerintem ez a minimum, amit megtehetünk, és tök jó, hogy

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: à Sonk FM.
1: Everything you said.

0: közlekedés.
1: Van egy egyirányosítás a 6. kerületben a Podmaniszki utcában, úgyhogy legyünk figyelmesek és ne rutinból közlekedjünk. Aztán lezáráson a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé, és van egy időszakos szakaszos sávlezárás a Balatoni úton. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Hooligans és a Mindörökké itt a 103.9 Rock FM-en. És hát a Mindörökké nem is, én félig biztos, hogy itt vagyok, viszont most zárjuk ezt a 60 percet. Billy Idol, a Dancing with Myself, aztán jövök vissza, a következő startolónk az Interstate Love Song lesz.

21 óra után vagyunk 8 perccel. Ez a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig Suvert Krisztián, és egészen éjfélig pörgetem a hangulatot, a legjobb rock dalokat, azon meg várom az infokat, üzeneteket, úgyhogy szóljunk hozzám. Az SMS és Viber 20999 1039. Köszönöm szépen. És akkor a next, All Along the Watchtower.

Ez volt a Queen, valamint a Killer Queen itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig erdázunk, akiknek, ha minden igaz, idén még két koncertjük lesz. Az egyik november 7-én Miskolc, DVTK Arena, a másik pedig december 4 itt Budapest, Barbanegra. Ezekre hangolódunk most.

0: 1039. Rock FM. Rock FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy-két lezárás a fővárosban, például az 5. kerületben a Ferenci István utcában. Aztán hasonló még a helyzet szintén az 5. kerületben az Alkotmány utcában és szokásos hétvégi lezáráson a pesti alsó rakparton. Úgyhogy itt is kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Guns N' Roses és a Sweet Children, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát egy újabb klasszikus, ha már óra vége. Scorpions Big City Nights, aztán féltáv, viszont szemezgetve a kövi 60 percből jön majd többek között a True Princess, az apáink útján és a Sweet Home Alabama is. Aki teheti, maradjon.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

fél távhoz ért a mai Rock the Night. Továbbra is nagyon szuper szombat estét mindenkinek. A stúdióban Suvejt Krisztián, és ha már fél táv, akkor ugyanilyen lendületen megyünk tovább itt a 103.9 Rock FM-en. Most épp egészen Alabama-ig. Sweet Home Alabama, ezt hozom, közben pedig még mindig várok kb. Mindent, úgyhogy ha van valami infónk vagy hozzászólásunk, akkor üzenjünk. Az SMS és Viber számunk 20 999 103.9. Köszönöm szépen!

Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: Life.
1: A Bon Jovi és az It's My Life itt a 103.9 Rock FM-en. És most egy újabb hazai, méghozzá a Bikini, akiknek lesz egy őszi klubnyitójuk méghozzá itt Budapesten a Barbanegrában. A dátum október 17, a kezdés pedig majd 19 óra, ha mennénk jó bulit.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. The Boys Are Back in Town, ez pedig a kövi lesz, de előtte a szokásos kis kitekintés. Időt járunk. Holnap még marad a többnyire napos idő, a csúcs 23 fok környéken alakul majd, és nem várható számottevő csapadék. Hétfőn viszont megjönnek a felhők. Igaz, csapadék még akkor sem lesz, és marad a délutáni csúcs, viszont csütörtökre már ígérnek csapadékot. De addig hasonló időnk lesz, úgyhogy használjuk ki.

a 103.9 Rock FM. Kiss, Lick It Up, ez pedig egy újabb óravégi klasszikus, ugyanis 23 óra vagyunk egy tracknyivel, de még egy óra vissza van, úgyhogy tessék maradni.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Ez volt a kék és narancssárga, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát megkezdtük a mai Rock the Night utolsó óráját, viszont van még vissza bőven, és hozom is. Hello mindenkinek, a stúdió van még Schubert Christian. Viva Las Vegas, aztán Ace of Spades, ez a folytatás. Na meg ha lenne info, akkor hozzuk meg. Az SMS és Viber 20999 a 103.9, de jöhet minden e-mailen is, infokukat rockradio.hu. Köszönöm szépen!

Ez volt a P-mobil és a bukott angyal. Itt a 103.9 Rock FM-en. Poison, Unskinny Bop, ezt pedig már indítottam is, mellé pedig egy gyors promót hozok. Ne felejtsük el, holnap is Rock Lexikon, déltől egészen délután 2-ig érkezik, hogy Kalancsa Krisztián rengeteg infót hoz, és persze játszom elé a legjobb rock dalokat, úgyhogy érdemes majd ránk fülelni akkor is. Nem mondja senki, hogy nem szóltam. Holnap déltől 2.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

A Pink Floyd és a Money, itt a 103.9 Rock FM-en. És ha benne a hajrában jön még a Kergesd el a felhőt a házamról, a Dancing in the Dark és az Indulj tovább is. Viszont mindezek előtt Lenny Kravitz a pálya Fly Away. Ezt az a most itt rakkan.

ez a 103.9 Rock FM. És ennyi volt már a Rock the Night, úgyhogy záró akkord. Bruce Springsteen, de a kezzel libbenek. Én köszönöm szépen a figyelmet. Schubert tisztán ennyi volt mára, úgyhogy búcsúzom. De holnap délután 2-kor jövök, és ígérem, innen folytatjuk. Addig is további nagyon szuper estét, és a rock legyen mindenkivel. Ciao, ciao!

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.